0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Italium Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretem.

0: Sorry.
1: Pitong Jó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Ez a Bitangyó Rádió. Rádió. She's crazy like a fool.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány. I never meant to be so bad to you. Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Bitonkő Rádió.
6: Venga, torna, amigo!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Légy velünk te is egy hullámhosszon.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével,

szívvel, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Rádió műszak a péntek délutánot hangja. Mert a munka vége csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd! Váltó műszak. A váltó nálad van. Nálad van.
1: Please, nálad please. Van.

Tisztelt hölgyeknek, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ti még mindig a Vitangio rádiót hallgatjátok, amelyben útjára indul a péntekenként jelentkező váltó műszak című műsor. Itt a Vitangon! Az előző percekben itt volt velünk Hungária és a Casino Twist. Most pedig egy régi-régi nóta, méghozzá a Napóleon Bulvártól érkezik a Várj című felvétel. És a folytatásban itt lesz még velünk Álmokfutók és a Szomorú Szamuráj is. Az elkövetkezendő közel két teljes órához nagyon jó szórakozást kívánok, amit én ígérhetek erre a két órára. Az a legváltozatosabb zenei kínálat, amelyet tőlem csak kaphattok, lesz itt magyar zene, külföldi, lesz mai sláger, aztán biztosan részt vehettek a két órán belül egy kis időutazásban is, már ami a zenét illeti. De mint mondtam, most szól Napóleon Boulevard és a Várj című felvétele. Tartsatok velünk! Egészen délután 4 óráig.

Nos hát, hölgyek, urak, az elmúlt percekben ő volt Melanie C, és az I Turn To You a folytatásban érkezik majd Chris Norman felvétele. Itt lesz még velünk Sheila. És még sokan mások, többek között Kim Wilde. Peter Alexander. Hip Hop Boys. Happy Gang. És még sorolhatnám.

Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott,

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: Nos, hát hölgyek, urak, ez itt még mindig a péntek délutáni váltó műszak. És az iménti percekben hallottátok Fenyő Mikit és a Volt és Lesz című felvételét. A folytatásban pedig megyünk is tovább, méghozzá nem is akármilyen muzsikákkal. Érkezik majd a V-motorok, jön Padidő, itt lesz velünk Captain Hollywood Project, Depeche Mode és még Szandi is bele fog kerülni a következő összeállításba. Minden péntek délután 2-től 4-ig délutáni váltóműszak itt a Bitangyó Rádióban a legváltozatosabb zenékkel. A mikrofonnál pedig Pete-et halljátok. További jó szórakozást kívánok mindenkinek! És te lépegetsz
1: tovább. Délutáni váltóműszak Pete-tel. Minden péntek délután.
2: Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó.

Az elmúlt percekben ők voltak a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, a folytatásban pedig érkezik Sandy és a Yodley Dilly.

0: Minden péntek délután. Bitangyó Rádió.
1: Így van, hölgyek, urak, kedves hallgatók, és természetesen a műsor után sem áll meg az élet, hiszen érkezik majd hozzátok Szil kolléganő, és érkezik a Lazulási című műsor a Bitangyó Rádióban 16-tól 18 óráig. Aztán ugye péntek van, és a péntek esti mega party lenne, de Pinocchio elutazott szabadságra. Ne kérdezzétek, hogy miért, mert nem tudom. De egy a lényeg, hogy érkezik majd hozzátok Tóth Wolf Attila. Ő fogja helyettesíteni Pinocchiót. Már mennyire őt helyettesíteni lehet. Tehát 20 óráig biztosan várunk benneteket élő műsorokkal. Tehát 16-tól érkezik Szil kolléganő és a Lazulási. Ez a biztos. Meg no persze az, hogy éppen a háttérben aha szól. Utána pedig érkezik majd Corvina és a tizedes F-társ, aztán itt lesz velünk még Rednex és Republic is a folytatásban. Tartsatok velünk továbbra is!

Tisztelt hölgyek, urak, lassan, de biztosan a műsor vége felé közeledünk. De ne csüggedjetek, hiszen érkezik hozzátok Szíl, és kezdetét veszi a lazulási, a legpesdítőbb zenékkel itt a Vitangyó Rádióban. Az elmúlt percekben ő volt a Republic, és én a következő felvételekkel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában Pete-et hallottátok. Itt lesz még velünk a folytatásban többek között Neuton Familia, Madonna, Zoltán Erika és Ace of Base is. Én kívánok mindenkinek kellemes hétvégét. Kívánom, hogy a hétvégét töltsétek vízpart mellett, hiszen kánikulai idő várható országszerte, amelyeket csak is frissítő záporok fognak megszakítani. Tehát számottevő csapadékra nem kell számítani. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét. Ez volt a váltóműszak, a mikrofonnál Pete-et hallottátok, és érkezik hozzátok Szíl. Találkozunk jövő héten szerdán a Eurodance Mania keretein belül. További kellemes délutánt és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hey-ho, halli-ho, üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót, a külsősöknek egy nagy puszi, a cseteken lévőknek is egy nagy puszi, és minden kollégának, hello puszi, hello, szia, szevasz, van nálatok terasz? Ha van, akkor jó helyen van, nagy puszi neked, kedves Pete, ugye? A Váltó Műszak című műsorát hallhattátok 2 órában. Én nagyon díjaztam a jó kis régi zenéket. Szeretem, amiket hozol, kedves Pete, mert felébredek rájuk, úgymond. Hát az egész mai nap egy altató műsor, de nem alszunk el, hanem éppen felrázni jöttem titeket, úgyhogy ébresztő, ébresztő. Hát hol vannak a csajok, Ducsi Dili? Meséld el nekem, hova raktad a csajokat. Hát kérem szépen, üdvözlöm a Bitangyó Rádió chatfalán lévőket, Pete-t, Bobby-t, Arthur-Itut és Ducsi Dilit. Sehol senki, hát majd csak jönnek. Biztos a bányába dolgoznak, vagy elmentek a strandra a csajok. A többiek majd érkeznek valamikor, ugye, a chatfalunkra. Aztán üdvözlöm a heavenface.com lakóit. Nagy puszi nektek, Dead Smiley, nagy puszi neked is. Aztán még kik vannak itt? Story, Nevermind. Aztán kérem szépen Vipi és Széncinke. Széncinke. Milyen az a Széncinke? Aztán itt van kedves Redjox, akinek a zenéje szólt éppen. Elkészült a következő albuma is, úgyhogy majd adás után megtekintem én is, meghallgatom. Aztán nyilván majd hozogatok belőle nektek majd az adások során belőle a zenéiből. Itt van kedves kis Ironella.

például Zalka, Letícia, Elbi, aztán Varázs Ceruza, aki mindig varázsol valamit az ujjaival, attól függ, hogy micsodát, ugye? Na de kérem szépen, ahol hallhatók vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porbolletten.hu oldal, és a heavenface.com oldal, úgyhogy mindenhol megtalálható vagyok, amikor adásban vagyok. A Facebook lakóknak is nagy puszi, Magdolna, minden Magdolnának boldog névnapot, aztán vannak másodlagos mai névnapok, Aléna, Elmár, Kund, Kanda, Marita, Maxima, Ademár, Amiréna, Kán, Magdaléna, Melória, Teodózia, Elvina, Jukundus, Kuno, Ervin, Mária, boldog névnapot mindannyiutoknak, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday, boldog szülinapot. Na de érkezik Cascada 2016-ból, Dangerous, egy jó kis bootleg, Hazard Tricks és Cinder bootlegje, aztán egy kis bikini zene felújítva, a dal címe, adj helyet, figyelj, hát adj helyet, más is leüljön majd mellénk.

Dutyi Dili eldugta a csajokat és a többieket. Biztos, hogy valami privát buliuk van, és ott vannak a Dutyi Dilinél. Esetleg nyársat dugnak majd este.

Addig az ágy alatt hüssölnek, ugye? Ugye? Hát kérem szépen, 25 fok van, ugye végre nincs ez a dög meleg. Itt fújdogált a szél már tegnap is, erősen leesett a hőmérséklet, bizony-bizony. De hát hétvégére tuti jó időnk lesz, azt sugták a tévében is a hölgyek, urak. Meg hát sugta nekem Pete is, hogy jó idő lesz hétvégén. Úgyhogy mindenki menjen vízpart közelébe, vagy a közepébe, vagy éppen a strandra, ugye? Mindegy, az csak víz legyen meg, te! A mai napon ugye szerkesztett adással jöttem, mindenféle zene bonával, legtöbb a külföldi előadó, remélem, hogy nem fogjátok megbánni, én sem, és mindenki jól fogja magát érezni. Érkezik Bikini agyhelyet, Dizma Cover remixben 2025-ből.

Aztán tartozok egy jó nagy meglepetéssel nektek. Hát elkészült kedves Red Jox 14. albuma, és erről az albumról lesz majd egy dalocska bemutatva, ezután a szám után. A dal címe Never, és hát ajánlom mindenki figyelmébe.

Na hát kérem szépen, most tessék fülelni, mert még nem volt ilyen. Most kaptam 5 perce a zenét, és hát persze természetesen hozom, hát miért ne hoznám, szeretjük Red Jox zenéit, legalábbis remélem szeretitek, csupa újdonság Red Jox zenéje, mert nem sokan ismerik, és nem sokan adják le, csak én itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy figyelj, jön a Never!

0: Egy kis emlékezz rám, DJ Vastag cover remixe itt a Bitangyó Rádióban.
1: Hazudnék, ha mondanám, hogy nem tör rám a gondolat. Hogy lesz, amikor már csak úgy hallhatod majd a hangomat. Ha felteszed a lemezem, hogy szóljon a rímek hegye. De ha hívni próbálnál, túl késő nem lesz, aki felvegye. Így egy kicsit megkésve, itt hagyom most emlékbe mindazt, ami ennek kapcsán szivárgott az elmémbe. Elvégre már olyan régen belopták a fülembe, hogy gondosan pakolgassam a szavakat az ütemre. Létezésem értéke és elmúlásom rémképe beolvadt a zenémbe.
2: De lehet, hogy nem kéne.
1: Mert miért ne? Kit érdekel, minek mi a mértéke? Úgyis por és hamu lesz mindegyikünk a végére. Ha szerencsém van, esetleg még azt a kort is megérem, hogy földi létem tágabb összefüggéseit megértsem. És ezt soha nem kérem, de mindig reméltem, hogy tovább él az emlékem a barátaim lelkében.

erdő mélyén dús falombját fújja még a szél. Egyedül csak én nem értem, miről mit beszél. Bánatomba forgolódom, görnyedek a földre. Egyszer megígértem, szeretni foglak téged mindörökre. De elhagytál, nincs tovább, vége minden szépnek. Nem maradt már semmi, csak egy ének fel az égnek. Még mindig hiányzol, minden nap gondolok rád. Minden percben fognám kezedet, csókolnám a

jó, halihó, hát nézd rám és szorítsd meg a kezem, ugye? A szerelem szép dolog, aztán majd elmúlik. Hát kérem szépen, üdvözöllek kedves Kinga és kedves Lara a Bitangyó Rádió chat falán. Kellemes rádiózást, kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak, és azoknak is, akik éppen dolgoznak, vagy éppen holnap mennek dolgozni. Hát Dutyi Dili megy a lagziba, ugye? Lagzi. Hás, jó kis lagzi süti. Most megnyaltam a szám szélét. Hát én már nagyon rég voltam lagziba, talán még gyerekkoromban. És már épp ideje, hogy elvigyen valaki egy lagziba. Emlegetem már jó pár éve, hogy valaki vigyen már el egy lagziba. De hát valahogy nem akar senki elvinni lagziba. Úgyhogy most már tényleg jó lenne, ha valaki elvinne egy jó kis paraszt lagziba. Vagy bármilyen sátoros lagziba, ami 3 napig tart kb. Na, úgyhogy ennyi a történet. Van, aki kereszterőre megy. Hát ugye jönnek a programok, ugye jó idő van. És hát itt a hétvége, jön a hétvége is. De van nekünk egy műsorunk, ugye? És hát utánam lévő kedves kolléga műsora is majd fog érkezni 18 órától 21 óráig. Érkezik kedves Tóth Wolf Attila és a Challenge Jam című műsora. Úgyhogy majd tartsatok vele. Biztos vagyok benne, hogy Wolfi jó kis zenéket fog nektek szolgáltatni, úgyhogy én utána majd ő fog érkezni, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porboletten.hu oldal, bitang kötőjel rádió pont kötőjel jó kötőjel rádió.com, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel a chat falunkra. A továbbiakban érkezik Eiffel 65 Blue remixben. Már nagyon rég hallottuk, ugye? Aztán egy kis Feetless nóta Imzomnia Remix 2024-ből. Figyelj, fülej! Na, akkor ébredezzünk! 1, 2, 3!

Jönnek az UFO-k hétvégén, mit szóltok hozzá? A tízes körzetből, igen, így van, varázsszerűz. Vagy az 52-es, vagy 54-esből. De azt tudja, hogy ezek kékek, aztán nem tudom a szürkék milyenek.

Tegye fel a kezét, akinek már volt ilyen harmadik típusú találkozása, vagy éppen álma ufókkal.

És ugye mondanom csak el, hogy végre péntek van, itt a hétvége, mindenki örül, remélem. Hát lesz mindenféle fajta történés a hétvégén, gondolom. Remélem, hogy mindenki elmegy a szabadba, vagy éppen koncertekre, és feltalálja magát, mert nagyon jó idő lesz. Hát Zsanca már volt idegenekkel, azt írja, és a szerelem nyelvek közös vagy mi. Hát, nem tudom. Akkor ezek szerint a léteznek az idegenek. Faithless, Insomnia, figyelj!

Dutyi Dili azt írja, hogy neki olyan jó volt a hangulata, hogy azt se tudta, hogy melyik bolygón volt. Hát figyelj, attól függ, hány feles tittál meg, ugye?

Hát virágaim, én 18 óráig leszek veletek, aztán 18 órától egészen 21 óráig érkezik Tóth Wolf Attila Challenge Jam című műsorával, úgyhogy tartsatok vele, majd utána nem menjetek sehova. Azt tudni, hogy jön, érkezik DJ Szatmári és Júcus, kinek játszod magad?

Na gyerünk, akkor szedd alá, érkezik DJ Páz és Jutus. Vár ránk a nyár, ugye? Mindenkire vár a nyár. Meg a jó kis hétvége.

0: Ez a Bitongyó Rádió.
1: Hey, ho, halli, ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, és ez itt a Lazulási. Ugye minden pénteken 16 órától 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 21 óráig lesz veletek kedves Tóth Wolf Attila és a Challenge Jam című műsora. Tartsatok majd vele. Hát ugye én egy marha toleráns ember vagyok, de csak egy darabig. Hát jön egy ilyen dal, a dal címe Tolerance, aztán jön egy jó kis Reggio Snota, Time Health címmel. Figyelj, fülej!

Sokan szeretik a Joker megnevezést, ugye? Lehet a kártyában is, lehet emberben is valaki Joker, vagy éppen máshol is, de lehet egy dal címe is Joker, jön, érkezik.

0: Érkezik Eminem, Trail Slim Shady, Joe Smith bootlegben, aztán Victor Newman, Trapped Girl, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Ez a Bitangyó Rádió.

Már is érkezik Victor Newman, Trumpet Girl. Aztán majd utána érkezik 18 órától 21 óráig Tóth Wolf Attila és a Challenge Jam című műsora, úgyhogy ne menjetek sehova. Tartsatok velünk itt a Bitang Jó Rádióban.

Már most nem jól van kiírva az adás. Kedves Pinocchio, 18 órától 21 óráig Challenge Jam a Wolf-al. Szóval, mint már sokszor elmondtam, 18 órától 21 óráig érkezik Tóth Wolf Attila Challenge Jam című műsorával, úgyhogy ne menjetek sehova. Ami nálam a zenéket illeti, érkezik Ecuador Extend Mixben itt a Bitangyó Rádióban.

Ha már csapatjuk, akkor rendesen csapassuk, mit szóltok hozzá. Érkezik általam kedvencem, Luca de Borni, Para Mi, Original Mixben, itt a Bitangyó Rádióban. Érezd jól magad?

Hát kérem szépen, a Bitangyó Rádió Csertfalán nagy buli van. Aki még nem sikerült, akinek még nem sikerült feljönni, az azonnal jöjjön. Hatalmas buli van itt nálunk, Aprai falván.

Azt hiszem, egy kicsit bekeményítek, mit szóltok hozzá. Érkezik Tom Sparks botlegje, méghozzá Droplex Direction.

Üdvözöllek, nagy puszit a Bitangirl Jó Rádió chatfalán, de hát smiley, nagy puszi neked. Itt is van Droplex, a Direx

én már el is engedtem a tyúkokat egy jó kis GIF formájában. Gyertek fel a Bitangyó Rádió chat falára, várok mindenkit sok szeretettel!

Tiborka is megérkezett, nagy puszi neked is, kellemes zenehallgatást, illetve kellemes lazulást mindenkinek.

Hamarosan, kevesebb, mint fél óra múlva érkezik hozzátok majd kedves Tóth Wolf Attila kollégám. 18 órától 21 óráig lesz veletek, és Challenge Jam című műsorával fog nektek kedveskedni, úgyhogy tartsatok vele, ha van időtök és kedvetek, bizony. Aztán ugye szombaton is lesz majd adás, de majd ő elmondja, hogy mik lesznek. Az biztos, hogy jön érkezik Iron előadó, Will West Original Mixben itt a Bitangyó Rádióban.

Már is folytatódik a zene Bona G. Baldwinnel és Willy Williammel, mi Gente, egy jó kis bootleg itt a Pitagio Rádióban. Figyelj, fülej!

Ha már Bee-Gees, akkor jöhet egy kis ABBA. Demetrius remixe 2016-ból érkezik. Vajas, vajas. Az ez a vajas kenyér, ugye?

Vagy a zsíros kenyér hagymával, ugye milyen jó kis vacsi? Méghozzá lila hagymával, mit szóltok hozzá? Aztán utána kiisszuk a csapot, ugye?

Azt írja Dutyi Dili, nála hal lesz. Ma hát egészségedre, a szálkákkal azért vigyázz. Megérkezett kedves Wolf Attila a Bitanyo Rádió chat falára. Üdvözöllek, Wolfi! Bizony, bizony, én utána ő fog érkezni egészen 18 órától 21 óráig. Challenge Jam című műsorával fog nektek kedveskedni, úgyhogy tartsatok vele feltétlenül.

nekem már csak pár percem maradt, és hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy velem legközelebb hétfőn 20 órától hallhatjátok a hangomat, érkezik majd a rock villám, csupa-csupa újdonságokkal fogok nektek kedveskedni az este folyamán, hétfő este 8 órától rock villámmal várok mindenkit,

Jön egy kis Jonas Blue és GP Cooper Perfect Strangers klubmixe itt a Bitangyó Rádióban.

Én ezzel a jó kis dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni a hétvégére, ugye? Itt a hétvége. Hát mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Tartsatok velünk, hétvégén is lesz adás. Úgyhogy át is adom a mikrofont kedves Wolf kollégámnak. Érezzétek jól magatokat vele. Én Szia voltam, hello, hello!

Köszönöm, hogy velem tartottatok a héten, úgymond, ugye? Hát én tegnap nem voltam, ugye a szokás szerint hétfőtől egészen csütörtökig, aztán a csütörtök az kimarad, és pénteken még vagyok, úgyhogy hétfőn találkozunk, jót fogunk pengetni, mit szóltok hozzá. Én már várom a hétfőt, a hétvégén megpihenje ki magát mindenki, ha teheti, fűt, fát, napocskát, kergessetek, aztán érezzétek jól magatokat a hétvégén mindannyian. Baby.

Molly, Molly, Molly. Vasárnap gyereknap, vagy mi az össz? Nem is tudom. Hát akkor mindenkinek jó gyereknapot. Na figyelj, Wolfi, adom át a műsort neked, és hát sok fület kívánok neked, és majd a hétvégén a többi kollégának is, és hát kellemes hétvégét mindenkinek. Szia voltam, hello, bello.

0: Ez az Ő frekvencia.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Bitangyó Rádió konyháját, kellemes dzsemfogyasztást kívánunk.
3: Terrible, ghastly silence.

Milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És gyemmet kever. Nos, a recept a következő.

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, ez már itt a Jam. Mivel Pinókióm a szabadságon van, ezért előre hoztam magam, már bocsánat. És hát üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, akik Xil után itt maradtak velem. Egyébként köszönöm szépen Xilnek az előző két órát, nagyon jó volt, és jó pihenést, jó hétvégét, évesz ki a gyereknapot, aztán majd hétfőn este úgyis találkozunk a rockvillámba. Nálam is lesz majd rock, de hát nem olyan mennyiségben, mint Xilnél hétfőn, tehát azt azért nem visszük el. Úgyhogy ma mindenféle lesz, ami a testmozgással kapcsolatos, vagy a testtel kapcsolatos, hiszen ez egy Challenge Jam, és ugye héten volt szerdán a Challenge Day, vagyis a kihívás napja, ami ugye a mozgásról szól, úgyhogy mi most ebben a bő két órában mozogni fogunk. Mindenféle mozgás lesz, jó, ezért ne tessék félreérteni, azért bizonyos keretek között, mert még nem utána az este 10 óra. Na, hát... A helyzet az, hogy látom a csetet, de nagyon gyéren vagyunk még a cseten, hiszen még csak Xil kolléganő maradt itt. Itt van két mesterséges új intelligenciánk, Bobby és Átudító, itt van Bíborka, itt van Bubu 81, hát gondolom akkor Bubuné is, úgyhogy kiskezű csókolom. Itt van egy számomra új név, de tudom, hogy a heavenről jött, a halálos mosoly, az Deathly Smile. Itt van Ducsi Dili, itt van Edi, Pista 67, Szörnyellak és Szürke Kisegér barátunk, a GIF király, de lehet még jönni nyugodtan, tehát tessék nyugodtan áradni, mint a folyó. Azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy nyugodtan lehet még jönni. Addig is, amíg ide pattannak az emberek, jöjjön valami más, mint Amanda Lear, mert az csak az alaphangulat volt. És hát nem tudom, hogy ki hogy az ugráló kötelezéssel, de most ugráló kötelezni fogtok, ha tetszik, ha nem. Mert hogy jön a Neoton familiától, szeretek ugrálni. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes jam fogyasztást.

Na hát a nagyugrálás közben beugrott Kitty és Wallace kapitány is, úgyhogy üdvözletem és Kittynek külön pusszantás. És hát ha már ugrálás, ugye van ez a Tarzan nevű emberke, aki ugye liánról liánra szokott ugrálni például, és őróla írt dalt anno a Baltimore-ra. Na de, most nem az következik, mert nem vágna a témából, csak az előadó stimmel, tehát ugyanúgy a Baltimore-ra következik, csak most rohanunk a szerelemért. Jön a Running for Your Love.

De hát fogunk ma még futkosni, ne tessék aggódni. De amíg a Baltimore itt futkosott a szerelmére, addig megjött a csesze Lara is, úgyhogy neki is köszönöm szépen, hogy itt van. És hát az a helyzet, hogy aki nincs a cseten, az nem látta, egy ki még nincs a cseten. Tehát ha Helenről ide tudnak jönni, akkor más is jöjjön. Na, viccet félretéve tényleg, tehát ott van a lehetőség, hogy chat.bithang kötője yo.y-nal kötője radio.com vagy ahogy Kata szokta szeretni, .com. És itt a cseten nyugodtan lehet jönni, topzódni, élvezni a beszélgetést, azért van. Na, szóval aki nincs a cseten, nem látta, de ezért szolgálati közlemény, Ducsi Didi keres valakit, konkrétan keres olyan nőt, aki megtartaná rajta a nemzeti vágtát, kérésemény nyeríteni is hajlandó, úgyhogy tessék nyugodtan jelentkezni privátban Ducsi Didinél. Addig is, amíg van önként jelentkező, jöjjön a 80-as évek nagy testmozgás formája, az aerobik. Ugyebár ilyenkor, ha aerobikra gondolunk, vagy aerobikról van szó, akkor szembe jön, már akinek szembe jön, mert aki ugye képbe van, annak szembe jön Jane Fonda. Viszont ha zenéről van szó, akkor mi jön szembe, vagy ki jön szembe? Hát Olivia Newton-John és a Physical. Na ennek jön most egy ilyen funk remixe.

Na hát az a helyzet, hogy eltelt fél óra a műsoridőből, és elfejtettem mondani, hogy ma is lesz játék. Ugyanis, ugye, mint mondottam volt, a mai challenge jam, a kihívás jam, az csupa olyan dalt tartalmaz most, eddig is, meg ezután is, aminek van valami köze a mozgáshoz, de lesz egy dal, aminek nincs benne a címében semmi ráutaló. Na ezt az egy dalt kell majd megtalálni, annyit segítek, hogy a rock blokkon belül, tehát rockvillan blokkon belül lesz. És aki megírja majd privátban, hangsúlyozom privátban, hogy mi az az egy dal, ami kilóg a sorból, vagyis mi a lóláb, az nyerhet egy bitangyó szeletet, majd egy ilyen virtuális bitangyó szeletet. Ahogy a kapitány szokott ugye Balaton szeletet osztogatni, én bitangyó szeletet osztogatok. Na, hát most jöjjön egy kis erősítés akkor, mert meg kell erősödnünk, ahhoz, hogy elég erősek legyünk, ahhoz pedig kell a segítség, az edzés. Úgyhogy edzünk most Kelly Clarksonnal, hiszen ő is erősebbé vált, mert jön a Stronger.

Tudjad, így barátom, az a helyzet, hogyha bajnok akarsz lenni a nemzeti vágtában, hiszen az egy bajnokság, akkor erősíteni kell. Tehát ez nincs más ember, csak úgy hirtelen Hübele Balázs módjára arra föl kell készülni. És akkor, ha már fölkészültél és eléget edzettél, akkor lehet esélyed arra, hogy te legyél a bajnok. Úgyhogy ennek motiválására jöjjön RuPaul-tól a Champion!

Na figyelem, találós kérdés következik. Hogyan mondjuk másképp azt, hogy a volt amerikai elnök a fiával, aki szintén volt amerikai elnök, együtt futnak fel a hegyre? Ne hagyok egy kis időt, tessék megfejteni. Na jó, elismétlem a kérdést még egyszer. Tehát, a volt amerikai elnök a fiával, aki szintén volt amerikai elnök, együtt futnak fel a hegyre. Ez hogyan mondjuk másképp? Látom, senki sem tudja, akkor elmondom. Kate Bush, running up the hill.

Ebben a hónapban már nem lesz ital a kafém, mivel mindjárt vége van a hónapnak, hiszen a hónap után már gyereknap van, és az már lezárja májust. De nem kizárt, hogy júniusban még előfordul egy ital a kafé 22, majd meglátjuk. Most viszont az biztos, hogy néhány ebbe a kategóriába tartozó felvétel következik, vagy ebben a műsor tematikába tartozó, tehát most jön az ital a kafé blokk. És hát még nem fejezzük be a futkosást, mert most magasabb fokozatra kapcsoljuk a futkosást, mondjuk úgy, hiszen jön a Galaxy Hunter a Running High, majd utána jön, hát így mondjuk úgy, hogy kevésbé, hát kevésbé ismert, tehát nem annyira mainstream előadó, de az italo diszkót szeretők, rajongók világában azért abszolút nem ismeretlen, szerintem Tony Caro, hiszen ő Bobbio istálójába tartozik, tudomásom szerint, és tőle jön a Run to Me. Úgyhogy akkor most futkossunk tovább.

Hát Csomi találom a dobbelitátokat, hát Tikmahé, hát eltévesztettem, na hát van ilyen. Na tényleg, bocsánatot kérek, rosszul mondtam, nem Tony Káro, hanem Tony Kázó. Úgy, mint a Kázió, csak inélkül. Na, de most az biztos, hogyha már így felpörögtünk, én is nagyon felpörögtem, azért mondtam rosszul, de az a helyzet, hogy bepörgés az azért volt, mert most tényleg bepörgünk. Tehát ha az előző dal nem volt elég, akkor most jöjjön a Dead or Alive és a You Spin Me Around.

örülök, hogy nem menekült el még senki. Annak ellenére volt egy kis technikai madár, szóval a lényeg az, hogy ez egy murder mix volt a Dead or Alive-nak a You Spin Me Round-ja, viszont most teljesen eredetibe jön a menekülő ember, vagyis a Running Man Fancy-től.

Na hát az a helyzet, hogy ahogy nézem, Ducidit meghekkelték. De nem baj, majd valami segít, ugye? Mert a piacon telerakta a halálos az atyát hekkel, úgyhogy meghekkelték. Na, ne fárasszalak titeket, inkább jöjjön megint egy jó kis zene ebben a blogban, ebben az Italo Café blogban az utolsó Divine-tól a Walk Like a Man egy 12 inches maxi változatban.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Figyelem! Játék következik.
2: Igen, és ha már Xill itt be lett harangozva, hogy hétfőn este 8 órától jön a Rockvillámmal, akkor jöjjön a Rockblock. A mostani kérdés, tehát a játék kérdése, hogy a most következő dal miért nem passzol bele szó szerint a mai tematikába? Tehát azt is kérdezhetném, hogy hol van a kutyállásva, de szeretjük a kutyákat, úgyhogy nem ássuk el. De a kérdés, hogy mitől kakuktojás a következő dal? Na, aki megfejti, az privátban legyen szíves megírni, tehát nem a közösben, hanem privátban, írja meg. És aki megfejtette és helyes megfejtést küld, az kap egy bitangyószeretet. Na figyelem, játékra fel, jön a Survivor és az Eye of the Tiger a Rocky betétdala.

De hát nem jött helyes megfejtés, úgyhogy nem osztok bitangyószeretet senkinek, mert hogy az lett volna a megfejtés, hogy ott lóg ki a lóláb, hogy ebben a dalban semmilyen mozgásra utaló szó nem szerepel, tehát a Tigris szemében nincs semmi, ami mozgásra utalna. Most viszont akkor vágtatunk tovább, mert az idő folyt, bár éppenséggel ráérhetnék, ugye, és akkor ez válasz szörnyellának is, mert hogy nincs utánam senki, illetve én jönnék saját magam után, hogyha lenne Pinókió, de mivel nincs Pinókió, ezért most én vagyok. Tetszik érteni? Na, szóval azt mondtam, hogy vágtatunk tovább, hát akkor vágtass velem, jön a Pandora's Box.

bár kitérjék, nyomtalanul eltűntek valamilyen, nem tudom miért, de remélem, hogy visszatérnek. Viszont van egy kérdésem, megint egy találós kérdés, ami furdancs járna, de hát ha nincs itt Kitty, nem tud furdancsolni, nem vagy utólag. Hiszen a Mixcloudon visszahallgatható lesz ez a műsor is. Tehát a kérdésem az, hogy adva van egy lemezbolt. A lemezbolt kirakatában ki van téve egy tábla, hogy nincs GOG, nincs Helsing. De akkor mi van? Na? Hát Halen. Úgyhogy jön Van Halentől a Jump.

Na hát azok kedvéért, akik még nem futottak el, jöjjön egy kis Bryan Adams és a Run to You. Utána pedig majd stílust váltunk. Erős, teljesen stílust váltunk.

ugye azt mondtam, hogy erőteljesen stílust látunk, hát most van egy olyan kérdésem a chat felé, hogy mit szólnátok hozzá, egy kicsit megnyomnánk mármint ezt a bőfél órát, ami még hátra van a magyarázásból. Úgyhogy jöjjön a Sgt. Pepper és a Pusi!

de hát történt egy kis technikai madar, amire elnézést kérek, de akkor megpróbáljuk újra. Tehát jöjjön a Salt-N-Pepa és a Push It, most már tényleg teljesen.

Na, hát a technikai problémám alatt köbben megjött Kata is, úgyhogy kis kezét csókolom neki is. Mi viszont megyünk tovább, addig, amíg összenemesünk, vagy amíg én összenemesem, hiszen jön Eminemtől a Till I Collapse.

ha nagyon filozofikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy egy életben vannak győztesek és vesztesek. Mert az élet az egy verseny, és egy versenyben vannak vesztesek is, meg győztesek is. De most jöjjenek a győztesek, hiszen előjönnek el a Pet Shop Boys, jön a Winner.

ahhoz, hogy nyerjünk, kell próbálkozni. Tehát nem lehet rögtön nyertesnek lenni. És hát el is fog énekelni Pink, hiszen jön a Try

Lassan véget ér a móka mára, de még nem záruló fizenetára, viszont szaladok. Illetve nem én szaladok, hanem Póla Abdul, hiszen ő énekli azt, hogy Rush Rush, és mivel hamarosan véget ér a móka, ezért szaladjunk együtt.

Nos, hát én köszönöm szépen kollégáim nevében is, hogy itt voltatok ma velünk. Remélem, hogy élveztétek a mai adás sorozatot, és abban bízom, hogy tetszeni fog majd a hétvége is. Hiszen holnapi nap folyamán 14 órától, legalábbis várhatóan, 14 órától 16 óráig jön Mókuska, majd őt követi 2 órában Gabe Allen, és este 7-től 9-ig, ha jól látom, jön Tökszár kollega. Ez a szombati program, ami pedig a vasárnapot illeti, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy dél 10 órától délig jön Little Lion kollégina, majd őt követi Gabe Allen déltől 2-ig, és este 6-tól 8-ig én jövök a gyereknapot lezárandó, vagy megünneplendő egy gyereknapi vidámparkkal. Ez várható a hétvégén nálunk. Ha esetleg bármi változás van, akkor tessék figyelni a Facebook oldalunkat, mert az a legbiztosabb forrás, úgyis az az aktuális. Én mindesetre köszönöm mára a figyelmet, köszönöm ezt, hogy izgalom voltatok ebben a kicsit több mint 2 órában, ugye a technikai szünetet is, vagy technikai problémát is beleszámítva, és abban a reményben, hogy vasárnap találkozunk, jöjjön a búcsúdalom, esetünkben, mondjuk ezt a kapitány miatt készítettem be, de ő már nem tudott itt lenni, nem tudta megválni, de jöjjön a Tangerine Dream-től The Jogger. Mindenkinek jó pihenést, és vasárnap este találkozunk. Sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: when I spent the summer on you.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: interjú.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.